0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ősszel folytatódik a Ripőrónai Megyei Múzeum Múzeumi Esték című programsorozata, amelynek idei előadásai a Mohács csata 500. évfordulójához kapcsolódnak. Szeptember 23-án a nehéz páncélosokról hallhatnak előadást az érdeklődők, októberben a tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csata lesz a téma, novemberben a mohácsi síkon használt fegyverekről, decemberben pedig a mohácsi tömegsírok antropológiai kutatásairól lesz szó. Az előadásokat neves hadtörténészek, történészek és kutatók tartják. Valamennyi alkalom 17 óra 30 perckor kezdődik majd. Távozik a Kaposvári Női Röplabda Klub csapatkapitánya, Bagyinka Fanni. A klub közlése szerint a sportfinanszírozás körüli bizonytalanság miatt kellett nehéz döntést hozniuk, így közös megegyezéssel elköszöntek a korábbi válogatott feladótól. Bagyinka az előző szezonban sokat tett a kaposváriak sikereiért. A csapattal bajnoki ezüstérmet szerzett, a CEF kupában pedig a klub történetének egyik legjobb nemzetközi szereplésében is részt vett. A következő idényben a fiatal Kristóf Luca kap lehetőséget a posztján, aki már tavaly is a KNRC keretéhez tartozott. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte a szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának jelent segítséget az iskolakezdésben. A második, szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában. A támogatást automatikusan folyósítják, így azt nem kell igényelni, és adó sem terheli.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült és gyengén felhős idővel kezdődik a nyári szünet utolsó hete. Csapadék nem valószínű, a levegő reggel 17 és 19 fok körüli értékekre hűlhet, délután pedig 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 85 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot számoltak fel 2020 és 2026 között a Sefag ZRT működési területén. Az erdészet munkatársai a mindennapi területbejárások során is folyamatosan gyűjtik az erdőben talált szemetet, emellett rendszeresen csatlakoznak a TESZED és a tavaszi nagytakarítás akciókhoz. A megtisztított területeken azonban gyakran rövid időn belül újabb hulladék jelenik meg. A Sefag szerint ezért a szemét elszállítása mellett a megelőzésre és a szemléletformálásra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Ebben fontos szerepe lehet a veszélyeztetett területek fokozott ellenőrzésének, valamint a lakosság és a hatóságok együttműködésének is. Augusztus 29-én ismét megrendezik Kaposfüreden a káposztás ételek főző versenyét. A csapatok reggel 7:30-tól 11:30-ig készíthetik el káposztás ételeiket, a zsűri pedig délben értékeli a fogásokat. A programot zene, népi fafaragó kiállítás és számos gyerekprogram is színesíti, többek között ugrálóvár, arcfestés és népi játékok. A főzőversenyre csapatnév és telefonszám megadásával lehet jelentkezni, a nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A rendezvényre a belépő 500 forint, amely egy adag ebédet is tartalmaz. A Semmelweis Egyetem szerint a szemészeti klinikájukat csaknem egy tucat ember kereste fel az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után különböző szempanaszokkal. A betegek főként káprázásra és szemszárasságra panaszkodtak, egy páciensnél pedig retina elváltozást is kimutattak, ami azonban átmenetileg bizonyult. A szakemberek szerint a viszonylag alacsony esetszám arra utalhat, hogy egyre többen vannak tisztában a napfogyatkozás szemészeti veszélyeivel, és megfelelő védelem nélkül nem néztek közvetlenül a napba.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn hajnalban kellemes, nyugodt idő várja a kaposváriakat. Többnyire derült lesz az ég, esőre nem kell készülni. A hőmérséklet pedig 17 és 19 fok körül alakul a reggeli órákban. A szél sem zavar majd, így friss, kellemes idővel kezdődik a hét.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Siralmas a kukoricatermés Somogyban az idei aszály miatt, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke a Kaposvári Televíziónak. Madarász Zoltán szerint nagyjából 2 évnyi csapadék hiányzik a földekből, ezért szinte valamennyi növény megsínyli a szárazságot. A kukorica mellett más szántóföldi kultúrák termés kilátásait is rontja a vízhiány, ugyanakkor több növénynél a somogyi termés átlag még mindig kedvezőbb az országosnál. A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a megye mezőgazdaságában. Idén is a kaposvári kampusz adott hont a Matególya táborának. A 4 napos rendezvényen az első éves hallgatók megismerkedhetnek leendő évfolyam társaikkal, felsőbb évesekkel és az egyetemi élettel. A programok között közösségépítő és szórakoztató események, csapatprogramok, valamint a tanévkezdést segítő szakmai tájékoztatók is szerepelnek. A hivatalos megnyitót hétfőn 15 órakor tartják, ahol dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora és Szita Károly Kaposvár polgármestere is részt vesz. A Gólya tábor augusztus 27-éig tart. Országos összefogással igyekeznek idén ősszel megőrizni a hazai vízkészleteket. Az októberben kezdődő lehalászások során a tógazdaságokban felszabaduló vizet nem egyszerűen a csatornákba és folyókba vezetik, hanem lehetőség szerint a környező táj vízpótlására használják fel. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság együttműködésének célja, hogy a halastavak vize a környező ökoszisztémákat segítse, különösen a mostani vízhiányos időszakban.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült és gyengén felhős idővel kezdődik a nyári szünet utolsó hete. Csapadék nem valószínű, a levegő reggel 17 és 19 fok körüli értékekre hűlhet, délután pedig 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: What we're saying is not protesting.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ősszel folytatódik a Ripőrónai Megyei Múzeum Múzeumi Esték című programsorozata, amelynek idei előadásai a Mohács csata 500. évfordulójához kapcsolódnak. Szeptember 23-án a nehéz páncélosokról hallhatnak előadást az érdeklődők, októberben a tűzfegyverek fejlődése és a mohácsi csata lesz a téma, novemberben a mohácsi síkon használt fegyverekről, decemberben pedig a mohácsi tömegsírok antropológiai kutatásairól lesz szó. Az előadásokat neves hadtörténészek, történészek és kutatók tartják. Valamennyi alkalom 17 óra 30 perckor kezdődik majd. Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a nagyatádi kötélugró klub párosa egy Norvégiában rendezett kontinens viadalon. Ágoston Barbara és Kis Dorottya a felnőtt páros szabadon választott gyakorlatában állhatott a dobogó harmadik fokára. Ágoston Barbara emellett egyéniben is versenyzett, ott a 10. helyen végzett. Az eredmény mögött hónapokon át tartó fegyelmezett felkészülés állt. Az edző szerint a lányok kitartó munkája meghozta a gyümölcsét, a bronzérem pedig a klub számára is fontos nemzetközi siker. Újabb fejlesztésekkel gazdagodott a Pálos túraútvonal környéke Balatonszemesen. A kolostor romjainál az erdészet új padokat és asztalt helyezett ki, valamint egy keresztet is állítottak, így rendezettebb és kellemesebb környezet várja a kirándulókat és a zarándokokat. A fejlesztés a Szent György fánál is folytatódik, ahol új pihenőhelyet alakítanak ki, szintén padokkal és asztalokkal. A munkálatok célja, hogy a természetjárók és a családok kényelmesebb körülmények között pihenhessenek meg a kedvelt kirándulóhelyen. Bár augusztus 3-án hivatalosan érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyi igazolványok, bizonyos ügyekben még december 31-ig elfogadják őket. Így például az egészségügyi ellátás, szociális támogatások, utazási kedvezmények és anyakönyvi ügyintézés során továbbra is használhatók. Ennek ellenére érdemes mielőbb új kártyaformátumú személyt igényelni, amit bármelyik kormányablakban meg lehet tenni. Lendületesen kezdte a második fél évet a hazai használt autópiac. Júliusban több mint 85 ezer személyautó cserélt gazdát, ami a mérések szerint 7%-os növekedés az előző évhez képest. Az év első 7 hónapjában már közel 600 ezer autó talált új tulajdonosra. Különösen megugrott a külföldről behozott használt autók száma is. A jóautók.hu portál szerint a piaci folyamatok alapján idén akár meg is dőlhet a tavaly felállított éves forgalmi rekord.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn hajnalban kellemes, nyugodt idő várja a kaposváriakat, többnyire derült lesz az ég, esőre nem kell készülni, a hőmérséklet pedig 17 és 19 fok körül alakul a reggeli órákban. A szél sem zavar majd, így friss, kellemes idővel kezdődik a hét.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Egyszer fent, egyszer lent, veled mindig ilyen a játék. De nem várom már meg a csodát,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Távozik a Kaposvári Női Röplabda Klub csapatkapitánya, Bagyinka Fanni. A klub közlése szerint a sportfinanszírozás körüli bizonytalanság miatt kellett nehéz döntést hozniuk, így közös megegyezéssel elköszöntek a korábbi válogatott feladótól. Bagyinka az előző szezonban sokat tett a kaposváriak sikereiért. A csapattal bajnoki ezüstérmet szerzett, a CEF kupában pedig a klub történetének egyik legjobb nemzetközi szereplésében is részt vett. A következő idényben a fiatal Kristóf Luca kap lehetőséget a posztján, aki már tavaly is a KNRC keretéhez tartozott. 85 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot számoltak fel 2020 és 2026 között a Sefag ZRT működési területén. Az erdészet munkatársai a mindennapi területbejárások során is folyamatosan gyűjtik az erdőben talált szemetet, emellett rendszeresen csatlakoznak a TESZED és a tavaszi nagy takarítás akciókhoz. A megtisztított területeken azonban gyakran rövid időn belül újabb hulladék jelenik meg. A Sefag szerint ezért a szemét elszállítása mellett a megelőzésre és a szemléletformálásra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Ebben fontos szerepe lehet a veszélyeztetett területek fokozott ellenőrzésének, valamint a lakosság és a hatóságok együttműködésének is. Augusztus 24-én, hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának jelent segítséget az iskola kezdésben. A második, szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában. A támogatást automatikusan folyósítják, így azt nem kell igényelni, és adó sem terheli. Bár augusztus 3-án hivatalosan érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyi igazolványok, bizonyos ügyekben még december 31-ig elfogadják őket. Így például az egészségügyi ellátás, szociális támogatások, utazási kedvezmények és anyakönyvi ügyintézés során továbbra is használhatók. Ennek ellenére érdemes mielőbb új kártyaformátumú személyét igényelni, amit bármelyik kormányablakban meg lehet tenni. A Semmelweis Egyetem szerint a szemészeti klinikájukat csaknem egy tucat ember kereste fel az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás után különböző szempanaszokkal. A betegek főként káprázásra és szemszárasságra panaszkodtak, egy páciensnél pedig retina elváltozást is kimutattak, ami azonban átmenetileg bizonyult. A szakemberek szerint a viszonylag alacsony esetszám arra utalhat, hogy egyre többen vannak tisztában a napfogyatkozás szemészeti veszélyeivel, és megfelelő védelem nélkül nem néztek közvetlenül a napba.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült és gyengén felhős idővel kezdődik a nyári szünet utolsó hete. Csapadék nem valószínű, a levegő reggel 17 és 19 fok körüli értékekre hűlhet, délután pedig 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: Szép reggelt kívánok, Kaposvár! Már hétfőre ébredtünk, egészen pontosan augusztus 24-e van, és egy hétünk maradt ebből az augusztusból, drága hallgatók, úgyhogy tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy kihasználjátok a naptári nyár hátra maradt időszakát. Na de ne keseregjetek azért, mert korán kellett kelni, és egy újabb munkahét vár rátok. Egyszerűen csak próbáljátok meg úgy felfogni a napi kihívásokat, amelyektől mind-mind gazdagabbak és boldogabbak, tapasztaltabbak lesztek majd. Na de kezdjük a reggelt egy picit lendületesen, energikusan, hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, majd hozok lapszemlét, az óra második felében pedig kalendáriumot is, és a legjobb zenék is itt lesznek velünk társaságnak. Hamarosan egy újdonság jön, Cameron Whitcomb-tól, mégpedig a One for Nothing, most pedig az órát Shakira és Con Freshly Grand nyitja a 2010-es futballvilágbajnokság himnuszával. Ez a Waka Waka Rádió Mostan.

0: So never care, I need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
2: Augusztus 24-e van, és a mai napon a Bertalanok ünneplik névnapjukat. Ez egy Arameus görög-latin eredetű név, jelentése pedig Ptolemosz fia. A Bertalan név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon szereti a természetet és igyekszik minél több időt a szabadban tölteni. Lehetőleg olyan foglalkozást is keres magának, ha erre módja van, amit szabad levegőn a falakon kívül űzhet. Fogékony az élet minden szépségére, bár mások könnyen hatással lehetnek rá, ezt nehéz észrevenni. Miközben igen nagy szüksége lenne rá, hogy szeressék, elfogadják és megértsék, viselkedése távolságtartó, amiért sokan hidegnek és barátságtalannak tartják. Hát kedves Bertalanok, nektek kívánunk a boldog névnapot, köszöntjük azokat is, akik születésnapot ünnepelnek ma 24-én, az ünnepelteknek szól Dua Lipa dala itt a Rádió Moston, jön a Dance the Night.
1: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

Kávé. Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Tegyük csak magunkat napra készé, és nézzük meg, hogy miről ír testvéroldalunk a kaposvármos.hu, ahol rengeteg aktualitással találkozhatunk ma is. Augusztus 20-a után sem zár be a Balaton, egyre hosszabb a tó turisztikai szezonja. Pótfelvételi 2026, már nem kell sokat várni. Nem találtak hibát az üzemanyagban. Ezt válaszolta a MOL és az OMV a kaposvári autósok panaszaira. Gyalogosan vagy kerékpárral a Somogyi erdőben. Ezek az alkalmazások hasznos útitársak lehetnek. Országos szakmai tanévnyitó konferenciákkal kezdődik a tanév. Újabb játékossal erősödik a kaposvári vízilabdaklub. Na de nem is sorolom, további aktualitásokért kattintsatok a www.kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle.
2: A pillanat a tiéd. Rádió most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Men a kompromisszumot. Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész családi házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen Ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Augusztus 29-én ismét megrendezik Kaposfüreden a káposztás ételek főző versenyét. A csapatok reggel 7:30-tól 11:30-ig készíthetik el káposztás ételeiket, a zsűri pedig délben értékeli a fogásokat. A programot zene, népi fafaragó kiállítás és számos gyerekprogram is színesíti, többek között ugrálóvár, arcfestés és népi játékok. A főzőversenyre csapatnév és telefonszám megadásával lehet jelentkezni. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A rendezvényre a belépő 500 forint, amely egy adag ebédet is tartalmaz. Siralmas a kukorica termés Somogyban az idei aszály miatt, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke a Kaposvári Televíziónak. Madarász Zoltán szerint nagyjából 2 évnyi csapadék hiányzik a földekből, ezért szinte valamennyi növény megsínyli a szárazságot. A kukorica mellett más szántóföldi kultúrák terméskilátásait is rontja a vízhiány, ugyanakkor több növénynél a somogyi termés átlag még mindig kedvezőbb az országosnál. A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány egyre komolyabb kihívást jelent a megye mezőgazdaságában. Ismét látogatható a mecsekben található Máré vára. A műemlék a nyár elején vált vandalizmus áldozatává, ezért ideiglenesen bezárták, a helyreállításhoz pedig adománygyűjtést is indítottak. Az összegyűlt támogatásoknak köszönhetően elvégezték a vár ideiglenes megerősítését, így augusztus végétől most újra fogadja a látogatókat. A fenntartók ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a vár bejáratához vezető lépcsőn egyszerre legfeljebb 2 ember tartózkodhat. A teljes helyreállításra később kerülhet sor. A mecsek egyik 340 méter magas csúcsán álló reneszánsz lovagvára évente 18-20 ezer látogatót vonz.
1: Időjárás jelentés.
3: Derült és gyengén felhős idővel kezdődik a nyári szünet utolsó hete. Csapadék nem valószínű, a levegő reggel 17 és 19 fok körüli értékekre hűlhet, délután pedig 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kygo és Nile Rodgers közöse alapozta meg a reggelt, ez volt a For Life Rádió mostan 2024-ből. Ismerős lehet egyébként sok hallgatónak, hiszen a Mojo Lady című dalának az átdolgozása volt ez. Na de kedves rádióhallgatók, immár fél hét után járunk néhány perccel, kívánok mindenkinek könnyű napindítást, lehetőleg próbáljátok meg a hétfő ajtaját energikusan berúgni, és odaállni az érkező feladatok elé, délcegen, erősen, elhivatottan. A mikrofonnál a Róth Balázsi Hunor, ma is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, telefonszámunkat, írjatok, hívjatok 0670 32 32 355, én pedig azt, hogy velünk vagytok, nagyon-nagyon jó zenékkel hálálom meg ebben a fél órában is, na meg kalendáriummal is készülök értelemszerűen. Na de a folytatásban jön még a pop királynő Madonna, egy 86-os dallal, ez lesz a Papa Don't Preach, most pedig DJ-tól szól az End of Beginning Kaposvár Rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Augusztus 24-e van, és érdemes azért egy picit szétnézni a történelem könyvekben, hogy megnézzük, hogy a mai nap miért is érdekes, miért is jelentős. Például azért, mert ma 203 éve, hogy Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. 38 évvel ezelőtt megszületett az első magyar Lombik Bébi. Erről majd később beszélünk is külön. Aztán 1947 évvel ezelőtt a Vezúv kitörése elpusztította Pompei és Herkulánéum városát. Ma 97 éve született Yasser Arafat, Nobel békedíjas palesztin politikus, a Palesztin Autonómia Tanács elnöke. 1947. augusztus 24-én, azaz 79 éve született Paulo Coelho, brazil író, filozófus, az ENSZ békenagykövete. 45 évvel ezelőtt John Lennon gyilkosát, Mark David Chapman 20 év börtönre ítélték. Aztán 1948. augusztus 24-én Lyonban megszületett Jean-Michel Jarre, francia szintetizátoros és zeneszerző, aki ma ünnepli 78. születésnapját. 37 évvel ezelőtt először mutattak be Magyarországon James Bond filmet. Aztán végül, de nem utolsó sorban, ma 63 éve Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista és az albumlista csúcsán. Úgyhogy kedves hallgatók, ezt követően nem érkezhet más itt a rádió moston, mint Stevie Wonder és a Part-Time Lover 1985-ből.
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Desedai Pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai Pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
4: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
5: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is a kaposvári kampusz ad otthont a matek gólya táborának. A 4 napos rendezvényen az első éves hallgatók megismerkedhetnek leendő évfolyam társaikkal, felsőbb évesekkel és az egyetemi élettel. A programok között közösségépítő és szórakoztató események, csapatprogramok, valamint a tanévkezdést segítő szakmai tájékoztatók is szerepelnek. A hivatalos megnyitót hétfőn 15 órakor tartják, ahol dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora és Szita Károly Kaposvár polgármestere is részt vesz. A gólyatábor augusztus 27-éig tart. Ősszel folytatódik a Ripőrónai Megyei Múzeum Múzeumi Esték című programsorozata, amelynek idei előadásai a Mohács csata 500. évfordulójához kapcsolódnak. Szeptember 23-án a nehéz páncélosokról hallhatnak előadást az érdeklődők, októberben a tűzfegyverek fejlődése és a Mohácsi csata lesz a téma, novemberben a Mohácsi síkon használt fegyverekről, decemberben pedig a Mohácsi tömegsírok antropológiai kutatásairól lesz szó. Az előadásokat neves hadtörténészek, történészek és kutatók tartják. Valamennyi alkalom 17 óra 30 perckor kezdődik majd. Távozik a Kaposvári Női Röplabda Klub csapatkapitánya, Bagyinka Fanni. A klub közlése szerint a sportfinanszírozás körüli bizonytalanság miatt kellett nehéz döntést hozniuk, így közös megegyezéssel elköszöntek a korábbi válogatott feladótól. Bagyinka az előző szezonban sokat tett a kaposváriak sikereiért. A csapattal bajnoki ezüstérmet szerzett, a CEF kupában pedig a klub történetének egyik legjobb nemzetközi szereplésében is részt vett. A következő idényben a fiatal Kristóf Luca kap lehetőséget a posztján, aki már tavaly is a KNRC keretéhez tartozott. Augusztus 24-én hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte a szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400.000 gyermek családjának jelent segítséget az iskolakezdésben. A második, szintén 50.000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában. A támogatást automatikusan folyósítják, így azt nem kell igényelni, és adó sem terheli. Bár augusztus 3-án hivatalosan érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyi igazolványok, bizonyos ügyekben még december 31-éig elfogadják őket. Így például az egészségügyi ellátás, szociális támogatások, utazási kedvezmények és anyakönyvi ügyintézés során továbbra is használhatók. Ennek ellenére érdemes mielőbb új kártyaformátumú személyt igényelni, amit bármelyik kormányablakban meg lehet tenni.
0: Időjárás jelentés.
6: Derült és gyengén felhős idővel kezdődik a nyári szünet utolsó hete. Csapadék nem valószínű, a levegő reggel 17 és 19 fok körüli értékekre hűlhet, délután pedig 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Augusztus 24-e van, hétfő, elmúlt 7 óra, ez pedig már a naprakész itt a Rádió Moston. Ród Balázsi, Hunor vagyok, és kísérlek benneteket ezen a hétfő reggelen. Véget ért egy hosszú hétvége, úgyhogy ma újra csörögtek az ébresztők, indul a munka, a suli előtti utolsó nyári hajrá, és szépen lassan visszarázódunk a hétköznapok ritmusába. Ha még kicsit nehezen indul a motor, semmi gond, jó zenékkel, friss infókkal, helyi hírekkel, és persze veletek együtt hozzuk lendületbe ezt a reggelt. Kávé, reggeli, készülődés, aztán irány a munka. Bármerre is indultok, maradjatok velünk. Ez a naprakész, kezdjük együtt az új hetet, és Shania Twain-nel érkezik a Don't Be Stupid.

Ő volt Ava Max, és itt volt vele Alok, ez volt a Car Keys a Rádió Moston. Már 4:48-hoz közelítünk, kedves hallgatók, és egy igazán tartalmas hosszú hétvége után vagyunk, és vágunk neki a hétfőnek. Augusztus 20-án együtt ünnepeltük államalapításunk és az új kenyér ünnepét, Kaposváron pedig a Városliget telt meg programokkal. Mi is kint voltunk a gyerekkel, és nálunk egyértelműen átment a teszten a program. A kisebb lányom nagyon élvezte a nyüzsgést és a sok látnivalót, a körhintát, az ugrálóvárat, de azért a felnőttekre is gondoltak. Koncertek, programok, jó hangulat, az estét pedig egy látványos tűzijáték zárta. Remélem, ti is ki tudtátok használni ezt a néhány napot, jutott idő családra, barátokra, kikapcsolódásra, és sikerült feltölteni az akkumulátorokat, mert most már nincs mese. Itt az újabb munkahét, indítsuk tehát rendesen. Egy klasszikus, ami hétfő reggel is képes feltekerni a hangerőt, már is itt van a Rádió Moston, jön a Europe és a Rock the Night.

0: kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Ez bizony a Naprakész, 7:30-hoz közelítünk, és a legfontosabb tudnivalókat már Cserhalmi Krisztián hozza, aztán közlekedési infókkal térek vissza, a következő órában, na meg időjárás előrejelzéssel. Maradjatok velünk továbbra is, most a Real Love-ot hallgatjuk Clean Bandittől és Jesse Glyn-től.

0: érkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra. Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jól halad a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jól halad a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap paksi sajtótájékoztatóján azt mondta, a hűtéshez szükséges 8 szivattyúból már 7 működik, az erőmű pedig reggel 800 megawatt fölött termelt. A tervek szerint szerdára ismét elérhetik a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Közben tovább épül a Duna alacsony vízállása miatt kialakított fenékküszöb is. A két oldalról épülő műtárgy között már csak mintegy 150 méter van, az eddigi munkák pedig 15-20 cm-rel emelték meg a vízszintet az erőműnél. A beruházáson jelenleg is több százan dolgoznak éjjel-nappal. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete az érintett családokhoz. A támogatást automatikusan folyósítják, vagyis nem kell külön igényelni, és több mint 400 ezer gyermeket érint. Szintén ma fizetik ki előre a szeptemberi családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második, ugyancsak 50 ezer forintos részletét november végéig kapják meg a családok, azt már utalvány formájában. Baktériumot találtak a Lidl egyik proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért visszahívták a terméket. A probléma a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein pudingot érinti. A kimutatott baktérium hányást, hasmenést és hasi fájdalmat is okozhat, a fertőzés azonban általában enyhe és rövid ideig tart. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el.
1: Időjárás jelentés.
3: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival, de az a jó hírem van, hogy azt mondta, nagyjából ilyen közepes a forgalom Kaposvár útjain, ami nagyon-nagyon zavaró, hogyha Taszár felé megyünk, viszont ez nagyon hamar változik, akkor erősen szembesüt a nap, erre mindenki figyeljen oda. A tegnap történt egy csúnya baleset a Hősök templománál, a Mező utca és a Pécsi utca kereszteződésénél, villanyoszlopot, kerítést is kidöntöttek, ráadásul úgy tudjuk, hogy súlyos személyi sérülés is történt, éppen ezért mindenki vezessen a szabályoknak megfelelően és vigyázzon magára. A lámpák mindenhol működnek, 16-17 fok a hőmérséklet odakint, és azt is elmondta még Laci, hogy a forgalmasabb utcák azok a város felé bejövő utak, Kaposújlak, Kaposfüred, Taszár és Toponár irányából. Mindenki vigyázzon magára, ha pedig van közlekedési infótok, egészítsétek ki azt, amit mondtam, 0670-32-32-355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: Időjárás jelentés.
1: Szerencsére, kedves hallgatók, így a hét első napjai mondhatni hőségmentesen telnek, nem lesz olyan irgalmatlan nagy kánikulánk, viszont igazi, kellemes nyári időben lesz részünk. Nagy hőségre ugyan nem kell számítani, de azért meleg lesz. A nappali hőmérsékletek 30 fok körül alakulnak, itt Kaposváron és a megyében, de kedden kezdődik majd egy újabb melegedés, ekkor azonban átmenetileg ismét növekszik a zápor és zivatar hajlam, és már 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Aztán szerdától a hét második felében visszatér újból a hőség, szerdán már 32, csütörtökön 33 Celsius fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, pénteken pedig már 36 fokot is mérhetünk. Zápor, zivatar, a keddet leszámítva nem valószínű a héten.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklám. Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
1: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
3: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Kertmozival zárják a nyarat az S-parknál. Csütörtökön hirdeti ki a pótfelvételi ponthatárokat. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Serhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az S-park Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Szeptember közepéig látogatható a Kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár, Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Csütörtökön hirdetik ki az idei pótfelvételi ponthatárokat. Ekkor derül ki, hogy kik kezdhetik meg szeptemberben az egyetemi tanulmányaikat azok közül, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. Az eredményeket a Felvi oldalán teszik közzé. Akik jelentkezéskor megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. A szokásosnál korábban kezdődött idén a szület, ezért már most érdemes figyelni a mustgáz veszélyére a poros pincékben. A must erjedése közben széndioxid keletkezik, amely kiszoríthatja az oxigént, így rosszul létet, súlyos esetben pedig fulladást is okozhat. A pincéket ezért alaposan ki kell szellőztetni, a hagyományos gyertyapróba pedig önmagában nem ad biztos védelmet. Ha valaki rosszul lesz a pincében, nem szabad utána menni, hanem azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. Új helyekkel és programokkal bővült a Best of Balaton kedvenceinek listája. A 2021-ben indult kezdeményezésben ismert emberek és balatoni szakemberek ajánlják azokat a helyeket és élményeket, amelyeket szerintük érdemes felfedezni a tónál. Idén több somogyi kedvenc is felkerült a listára, köztük a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi Mú fagyibár, az Amárdi Paprika csárda és a Tölgyfa étterem, valamint a Siófoki víztorony és a Köröshegyi völgyhíd. Az ajánlások célja az is, hogy megmutassák, a Balaton nem csak nyáron kínál programokat. Ütörtökön kezdődik és 3 napon át tart az Inota Fesztivál Várpalota mellett. A különleges eseményt 4. alkalommal rendezik meg az egykori inotai erőmű területén, ahol elektronikus zenei programokkal és látványos fényművészeti alkotásokkal várják a közönséget. A hűtőtornyoknál és a turbina csarnokban számos külföldi előadó lép fel, többek között a berlini techno egyik legismertebb alakja, Ben Clock is. A fesztivál szombatig tart.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Pusziket Dosztól hallgattuk a Hashast itt a Rádió Moston, kedves rádióhallgatók, elrajtolt a Naprakész második órája is, elmúlt 8 óra, legtöbben már beértek a munkahelyükre, de biztos vagyok benne, hogy olyanok is vannak, akik még úton vannak, vagy még a szabadságukat töltik, és otthon hallgatnak bennünket egy köntösben, egy kávéval, és élvezik a hétfő reggelt. Kedves hallgatók, várom üzeneteiteket ebben az órában is, 0670-32-32-355, írjátok meg nekem, hogy hogyan telt a hosszú hétvége, mit csináltatok pontosan a mögöttünk álló 4 napban. Én nagyon kíváncsi vagyok mindig arra, hogy a hallgatóink hogy élnek, mit csinálnak, merre járnak, hogy vagytok, számítok rátok ezúttal is. Most pedig Kaposvár rádiójában egy újabb dalpremier érkezik, mégpedig James Blunt-tól, úgy ám jól halljátok, a Katonából lett popstar egy új dallal jelentkezett. Természetesen nem maradhat ki a Rádió Most repertoáriából sem. Itt van a Taste is Like Summer. Hey.

Ariana Grande énekelt a No Tears Left to Cry-jal nézett be a nagyszerű énekesnő hozzánk Kaposvár rádiójában. 2018-as dal volt egyébként. Már 4:49 is elmúlt, és kaptunk egy üzenetet Zolitól, azt írja: Szevasz Huni, mi nagyon kihasználtuk ezt a hosszú hétvégét, úgy időzítettük a szabadságot, hogy csak a hétfőket szerdát kellett kivenni, így néhány nap Szabit meg is spóroltunk. Elutaztunk a családdal Horvátországba, Krk-szigetére, és most tartottuk meg az idei nyaralást, strandoltunk, esténként sétáltunk a parton, ettünk jókat, teljesen sikerült kikapcsolódni, tegnap értünk haza, úgyhogy a mai hétfő reggel azért kicsit fájdalmas, de megérte. Köszi szépen, Zoli, hogy írtál, Krk-sziget nagy kedvencem, mindig elmegyünk, amikor csak tehetjük, azon belül is Vröbnyikbe és Krk-városba, de köszi, hogy te is legalább gondolatban újból visszarepítettél az isztriai nagyszerű szigetre. Zoli, mivel írtál, a következő dal neked szól, Calvin Harris-től és Rag & Bone Man-től jön a Lovers in a Past Life. Baby.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál, keleti házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a

0: okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. 4 blokkból már 3 teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben. Jó reggelt kívánok, 8:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek, egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30 kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Jól halad a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Hétfőre a 4 blokkból már 3 teljes kapacitással termelt, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel. Mind a 8 hűtéshez szükséges szivattyú rendszert beüzemelték, és már az utolsó blokk visszakapcsolása is zajlik. A tervek szerint szerdára az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményt. Közben tovább épül a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakított fenékküszöb is. A munkálatok eddig 15-20 cm-rel emelték meg a vízszintet az erőműnél. A klímaváltozás már a költöző madarak útrakelésének időpontját is megváltoztatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a szárazság, a táplálék mennyiségének változása és a növények korábbi érése miatt több madárfaj is hamarabb indulhat dél felé. A gólyák esetében ez különösen látványos. Az elmúlt években már augusztus elején összegyűlnek a nagyobb csapatok, augusztus 20-ára pedig általában alig marad belőlük Magyarországon.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat, csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: Elmúlt 8:30, köszönjük a híreket Krisztiánnak, mi pedig visszük tovább a naprakész lendületét itt a Rádió Moston. Augusztus 24-e van, hétfő, vagyis hivatalosan is nekifutottunk ennek az új hétnek. Ráadásul augusztus utolsó teljes hetét kezdtük meg. Mához egy hét már 31-e lesz, azaz a naptári nyár és az augusztus utolsó napja. Úgyhogy élvezzük ki ezt a hetet és annak minden percét. Lassan tényleg ott van a levegőben, hogy közeledik a nyár vége, de azért még ne temessük, van belőle egy teljes hetünk, úgyhogy használjátok ki. Viszont azért azt már tapasztalhatjuk, hogy egyre frissebbek a reggelek. Ma, amikor jöttem be reggel a stúdióba, ilyen 14,5 fokot mutatott az autóm hőmérője. Na de mi közben hozzuk a zenét, hogy a hétfő reggel is könnyebben induljon, jöjjön egy dal, amihez még a címe alapján is kell némi lendület. Shawn Mendes érkezik, és a There's Nothing Holding Me Back.

Ez zseniális, hallatatlan sláger a Bon Jovitól, ez volt a Keep the Face a rádió moston 92-ből, 3:49 után. És hát, hogyha már így augusztus végéhez közeledünk, akkor beszéljünk egy picit egy eseményről, ami az előttünk álló hétvégén lesz. Ugyanis Kaposfüreden bizony előkerülnek a kondérok is. Idén sem marad el a hagyományos káposztásnap, augusztus 29-én szombaton ismét a káposztás ételeké, és persze a jó társasági hangulaté lesz a főszerep. A nap középpontjában ezúttal is a főzőverseny áll, a csapatok 3 kg húst és 2 kg savanyú káposztát kapnak a szervezőktől, és minden mást a fűszerektől a kondérig nekik kell vinniük. És aki még benevezne, annak érdemes sietnie, mert ma augusztus 24-én van a jelentkezési határidő. Persze nem csak a rottyogó kondérok miatt érdemes kilátogatni, lesznek népi játékok, arcfestés, csillámfestés, hordóvonat, motorsport bemutató és zene is. Szóval szombaton irány Kaposfüred, egy nap, amikor garantáltan káposzta illat lengi majd be a környéket. Aki pedig jelentkezne, neki mondom, hogy küldjön gyorsan e-mailt a goda.magdi@kaposvarigesz.hu e-mail címre, és itt tudtok majd jelentkezni, de már csak máig. Most pedig zenével folytatjuk, We Young érkezik egy 2 éves muzsikával, itt is van a Midnight Kaposvár rádiójában.

Egy igazán zseniális felvételt hallgattunk a By Alex-től és a Schlepptől, amihez azért Lotfi Begi is hozzányúlt. Ez volt a Még Mindig a Rádió Moston. Nem sokára 9-et utaz óra, újból hallhattok híreket, viszont most elérkeztünk a naprakész végéhez, de ettől függetlenül változatlan lendülettel, energiával és jó zenékkel folytatjuk 9 óra után is. Maradjatok velünk, most pedig zárjuk az órát Perry 2025-ös felvételével. Ez az If He Wanted to He Would. Come on.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez volt a Naprakész. Hírek most!
2: Kertmozival zárják a nyarat az S-parknál. Hazai meccs lesz hétközben a Rákócinak. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az S-park Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Hazai meccse lesz hétközben a kaposvári Rákócinak. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a második helyen, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset idén. A Rákóczi Paks 2 meccs szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Új törvényekkel készül a kormány a klímaváltozás egyre súlyosabb következményeire. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint klíma, víz és energiagazdálkodási javaslatokat terjesztenek a parlament elé. Ezekben többek között azzal foglalkoznak majd, hogy hogyan lehet több vizet megtartani Magyarországon, megóvni a folyókat, tavakat és a mezőgazdaságot, valamint biztonságosabbá tenni az ország energiaellátását. Felülvizsgálja a kormány a korábban a MUH-val kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vasárnap közölte, hogy hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MUH-val. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a lakosság megfelelő kiszolgálását és a nemzeti érdekeket tartják majd szem előtt. Csütörtökön hirdetik ki az idei pótfelvételi ponthatárokat, ekkor derül ki, hogy kik kezdhetik meg szeptemberben az egyetemi tanulmányaikat azok közül, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. Az eredményeket a felvi oldalán teszik közzé. Akik jelentkezéskor megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. 35 év után újra mozivászóra kerül a Terminátor 2 az ítélet napja. James Cameron klasszikusát felújított 4K-s változatban vetítik szeptembertől több magyar moziban, eredeti magyar szinkronnal, illetve angolul magyar felirattal is. A film mindössze 2 hétig lesz látható a hazai mozikban. Kaposváron a Kultik moziban 3 alkalommal vetítik, szeptember 4-én és 8-án magyar szinkronnal, szeptember 6-án pedig eredeti nyelven magyar felirattal lehet megnézni.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Pink Pantheres és Zara Larsson közösét hallgattuk, ez volt a Stateside Kaposvár rádiójában. Újabb órát indítunk itt a rádió mostan, és hétfő ide vagy oda, ezen a délelőttön még bőven van bennünk lendület. Augusztus 24-e van előttünk, van az egész nap, úgyhogy ha már munkában vagytok, úton vagytok valahová, vagy éppen most próbáljátok felvenni a nap és a hét ritmusát, a zenéről még gondoskodunk. Ráadásul egy dalpremier érkezik itt a 91.2-n, a kanadai Nickelback friss dala most először szól nálunk, úgyhogy tekerjétek fel egy kicsit a hangerőt. Érkezik itt a rádió mostan a Nickelback és a Leave Me Behind.

Egy lendületes muzsika Switch Disco-tól és Ella Henderson-tól, a React-et hallgattuk a Rádió Moston 9:50 után, és hát van egy érdekes évfordulónk, magyar vonatkozású évfordulónk ráadásul a mai napon, hiszen 38 évvel ezelőtt, 1988. augusztus 24-én reggel 7 óra 9 perckor Pécsett megszületett az első magyar lombik bébiként emlegetett gyermek, egy 3850 grammos kislány. A történethez azért hozzátartozik egy fontos különbség. Ennél az eljárásnál az érett petesejtet a testen kívül egyesítették a férfi ivarsejtekkel, majd rögtön visszahelyezték a petevezetékbe. Az első klasszikus értelemben vett magyar lombikbébi pedig egy évvel később, 1989-ben született szintén Pécsett. Ekkor már valóban testen kívül, vagyis in vitro történt a megtermékenyítés, és az osztódásnak indult embriót ültették vissza az anya szervezetébe. Egy olyan orvostörténeti mérföldkő, amely akkoriban hatalmas szenzációnak számított Magyarországon. Innen pedig visszatérünk a zenékhez, Belinda Carlisle-lal folytatjuk, érkezik a The Same Thing Rádió Mostanra.

0: Titkokat hozott nekünk Regard és Ray, ez volt a Secrets, közeledünk 9:30-hez, kedves hallgatók, érkezik egy infobox itt a rádió moston, aztán utána ismét a lovak közé csapunk a legismertebb slágerekkel, így aztán hamarosan itt is lesz velünk Pink és a Try. Benéz hozzánk a Linkin Park is egy tavalyi dallal, mégpedig az Unshatterrel. És egy magyar vonatkozású felvétel is jön az Airi Mafiától és Marsalkó Dávidtól, a Hajnali Kör. Bizony, úgyhogy kedves hallgatók, maradjatok velünk, ilyen jó hangulatban töltjük a következő fél órát is veletek itt a Rádió Moston.
1: Reklám.
2: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben, a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi város rész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti

Ez volt a Linkin Park felvétele az Unshutter a Rádió Moston, már mindjárt 3:40-nél járunk, és hát azt szeretném tőletek kérdezni, kedves hallgatók, hogy volt-e már olyan, hogy reggel meghallottatok egy dalt, és délután arra eszméltetek, hogy még mindig ugyanaz dúdoljátok. Biztos vagyok benne, hogy igen, ennek még neve is van, dallamtapadás, angolul pedig earworm. Kutatások szerint különösen azok a dallamok hajlamosak így beköltözni a fejünkbe, amelyek könnyen megjegyezhetőek, ismétlődnek, ugyanakkor van bennük valami apró zenei fordulat, ami megkülönbözteti őket a többitől. És ha már olyan dalokról beszélünk, amelyekből néhány másodperc is elég ahhoz, hogy az ember azonnal felismerje őket, akkor természetesen mi itt a Rádió Moston hozunk néhányat. Most is ilyen érkezik. 1984-be tekintünk vissza, egy megkerülhetetlen sláger jön a múltból Ray Parker Jr.-tól. Ez a Ghostbusters.

0: Reklám.
1: De se dai pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. De se dai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
3: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek. Egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Szeptember közepéig látogatható a Kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Jól halad a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Hétfőre a 4 blokkból már 3 teljes kapacitással termelt, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel. Mind a 8 fűtéshez szükséges szivattyú rendszert beüzemelték, és már az utolsó blokk visszakapcsolása is zajlik. A tervek szerint szerdára az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményt. Közben tovább épül a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakított fenékküszöb is. A munkálatok eddig 15-20 cm-rel emelték meg a vízszintet az erőműnél. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részlete az érintett családokhoz. A támogatást automatikusan folyósítják, vagyis nem kell külön igényelni, és több mint 400.000 gyermeket érint. Szintén ma fizetik ki előre a szeptemberi családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második, ugyancsak 50.000 forintos részletét november végéig kapják meg a családok, azt már utalvány formájában. Baktériumot találtak a Lidl egyik proteines csokoládi ízű pudingjában, ezért visszahívták a terméket. A probléma a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein pudingot érinti. A kimutatott baktérium hányást, hasmenést és hasi fájdalmat is okozhat, a fertőzés azonban általában enyhe és rövid ideig tart. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat, csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
5: Már a 10 óra is a múlték, köszönjük a híreket Krisztiánnak, várjuk vissza 11-kor is. Tehát kedves hallgatónk, ez már a mai napra az utolsó közös óránk, 11-ig veletek vagyok. Viszont biztosítalak afelől, hogy ez az óra is tartalmas lesz, ezt is kimaxoljuk. Jön például az én kedvenc duettem, én mindig azt mondom, hogy szerintem a zene történet egyik legjobb duettje, James Morrison és Nelly Furtado közös a Broken Strings, na de erre még egy picit várni kell, de hozok programajánlót, időjárás előrejelzést, illetve horoszkópot is ebben az órában. Tartsatok velünk és élvezzétek a legjobb zenéket. A Mango Rise újdonsága az örökké tart is itt lesz velünk hamarosan, de most az órát Gloria Estefan nyitja és a Conga.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Programajánló.
1: A programajánlónkba a mai napon ezúttal a mozi műsorba nyújtunk betekintést. Hétfő van, és egyik jobb film, mint a másik a kaposvári Kultik moziban. A szuperhős filmek rajongói például az új Pókembert nézhetik meg, Vadonatúj nap, 13 órától 3D-ben, de 17.40-től és 20.30-tól is vetítik. Aztán Jason Statham új filmje a Zendülés is terítéken, 14.10-től, 18.20-tól és 20 órától. A szülőknek pedig azt ajánlom figyelmébe, hogy nézzék meg, hogyha 6 évesnél nagyobb gyerekük van, a Moxi Cica nagy utazása című animációs kaland végjátékot 14.20-tól. A Mancsőrjárat is ott van a választékban, a Dino film 14.30-tól és 16.20-tól, a Minionok és Szörnyeket 15.50-től tudjátok megnézni, az Insiders köztünk járnak, horror misztikus thriller 16.10-től és 20.20-tól van terítéken, a Jégrémest 16.10-től vetítik, a Csak egy éjszakát 18 órától, az Oak Street vége című akció kaland misztikus filmet 18.10-től és az Odüsszeia című akciódráma fantasyt 20.10-től. Jó filmezést kívánok mindenkinek!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: A pillanat a tiéd! Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Továbbra is folytatódik az átlagos hőmérsékletű meleg nyári idő. Ma is marad a mérsékelt kánikula, napközben legfeljebb 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban azonban újabb felmelegedés veszi kezdetét. A következő napok időjárását anticiklonális hatások alakítják, a változékony

0: hullám pénteken éri el a tetőpontját, ekkor már 35 fok feletti hőmérsékletek várhatók, a hétvégén viszont újabb frissítő hidegfront érkezhet.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük a mai napra vonatkozóan a csillagok jóslatait. Kos, ma valaki sürgethet, miközben te már így is úgy érzed, hogy túl sok minden van a nyakadon. Könnyen előfordulhat, hogy egy fontos feladat miatt le kell mondanod egy programot, és ezt valaki a környezetedben rossz néven veszi. Próbáld világosan elmondani, miért nem fér most bele minden. Bika, egy régóta halogatott ügy végére ma pont kerülhet. Lehet ez egy hivatalos ügy, egy pénzügyi kérdés, vagy egyszerűen valami, amit már hetek óta kerülgetsz. Bár a nap elején nyomasztónak tűnhet a teendő, amikor végre túljutsz rajta, hatalmas megkönnyebbülést érezhetsz. Ikrek, most könnyen előfordulhat, hogy egyszerre három embernek próbálsz válaszolni, miközben mindenki valamit szeretne tőled. Egy üzenet vagy telefonhívás miatt még a terveid is változhatnak. Ne vállalj el automatikusan mindent, mert estére könnyen kiborulhatsz. Rák, a mai nap egyik érzékeny pontja a párkapcsolat lehet. Úgy érezheted, hogy a másik nem érti, mennyi minden nehezedik rád, miközben ő is több figyelmet szeretne. Aztán persze egy sértődésből nagyobb vita kerekedhet, ha mindketten ragaszkodtok a saját igazatokhoz, ha viszont nem védekezéssel kezded a beszélgetést, gyorsabban visszatalálhattok egymáshoz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Ma a Szaturnusz nyomása miatt különösen fontos lesz számodra, hogy jól teljesíts. Egy elismerésre, visszajelzésre vagy jó hírre várhatsz, és könnyen lehet, hogy meg is érkezik. Közben azonban ne felejtsd el, hogy nem kell minden helyzetben bizonyítanod. Szűz. A nap a jegyedben jár, ezért most különösen erős benned a késztetés, hogy rendet tegyél magad körül. Egy régi ügyet végre lezárhatsz, vagy olyan döntést hozhatsz, amelyet már régóta élelsz. A túlzott tökéletességre törekvés viszont ma könnyen fárasztóvá válhat. Valaki a környezetedben nem megoldást vár tőled, csak azt, hogy meghallgasd. Mérleg! A mai nap próbára teheti a türelmedet. Egy családtag vagy a párod azt szeretné, hogy több időt tölts vele, miközben neked más kötelezettségeid vannak, ne ígérj olyat, amit később nem tudsz betartani. És főleg ne hagyd magad ennyire sürgetni. Skorpió. Valaki ma egy olyan információt oszthat meg veled, amely miatt át kell gondolnod egy korábbi véleményedet. Elsőre talán nem tetszik, amit hallasz, de lehet benne igazság. A munkával kapcsolatos terhek mellett figyelj arra is, hogy ne vidd haza az egész nap feszültségét.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Égtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Nyilas, ma leginkább az zavarhat, hogy mindenki valamilyen kötelezettséggel próbál lekötni, miközben te már a következő szabadidős programodra gondolsz. Egy sürgős ügy azonban nem várhat. Ha túl vagy rajta, viszont valaki kellemes meglepetéssel állhat elő, és gyorsan jobb kedvre derít. Bak. A hold a jegyedben jár, ezért minden felelősséget különösen erősen érzékelsz. Könnyen vállalhatsz magadra olyasmit is, amit valójában másnak kellene megoldania. Egy fontos ügyben viszont ma határozottan megmutathatod, hogy lehet rád számítani. Vízöntő. Ma lehet egy pillanat, amikor úgy érzed, minden egyszerre követel figyelmet. Egy váratlan feladat vagy megváltozott terv kibillenthet a megszokott ritmusodból. Ne bosszankodj túl sokáig rajta, mert az új helyzet végül akár kedvezőbb is lehet. És végül halak. Ma könnyebben átveszed mások feszültségét, mint általában. Ha valaki ingerülten beszél veled, ne gondold rögtön, hogy valóban rólad szól a dolog. A Szaturnusz hatása miatt mindenki érzékenyebb lehet a felelősségre és az időhiányra.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt a Beat Bella House dala, a Candy Thief a rádió moston 11 előtt, amikor majd újból Cseralmi Krisztián hozza a legfontosabb tudnivalókat. Én pedig megköszönöm, kedves hallgatók, hogy ezt a hetet, ezt a napot is velem indítottátok. Legyen csodás hétfőtök, találkozunk majd legközelebb, szerdán, reggel, ugyanitt a rádió moston. 11 után Betta érkezik, Rót Balázsi Hunor pedig elköszön Tina Turner dalával. Jön a Private Dancer, viszont hallásra. Well, the

0: Hírek most!
1: Ezen a héten gyűjtik a családi házaknál a használt sütőolajat. Hétközi meccse lesz hazai pályán a Rákóczinak szerdán. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Ma az északnyugati város részben és a Kisgáton, kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényekbe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet. Más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Vádat emeltek egy nő ellen, aki idén júniusban bántalmazott egy tanárt egy Barcs környéki iskolában. A nő úgy értesült, hogy a pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkozódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya két kézzel mellkasón lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az édesanyát, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. Hazai meccse lesz hétközben a Kaposvári Rákócinak. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a második helyen, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset idén. A Rákóczi Paks 2 meccs szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskolakezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és tolldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni. A szokásosnál korábban kezdődött idén a szüret, ezért már most érdemes figyelni a mustgáz veszélyére a poros pincékben. A must erjedése közben széndioxid keletkezik, amely kiszoríthatja az oxigént, így rosszul létet, súlyos esetben pedig fulladást is okozhat. A pincéket ezért alaposan ki kell szellőztetni, a hagyományos gyertyapróba pedig önmagában nem ad biztos védelmet. Ha valaki rosszul lesz a pincében, nem szabad utána menni, hanem azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Hello, üdvözlök mindenkit ezen a szép nyári napon, 4 perccel 11 óra után, augusztus 24-e van, abszolút nyár van, ki kell használni minden egyes percét, momentumát, amíg lehet, bár talán már sokaknál beindult a nagy üzem készülni a sulira, az ovira, meg aztán a munkahelyeken is lehet, hogy a mai nappal kicsit több lesz a teendő. De azért a jövő hét tartogatja igazán az újdonságokat sok esetben. Mi is tartogatunk nektek újdonságokat, de régi klasszikusokat és napjaink legnagyobb slágereit. Hallgassátok hát velünk Kis Kevin és Marics Peti Elszáll az idő címűjét, és itt van Arás és Sampol páros is. Ez a She Makes Me Go. She makes me go.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ez volt Justin Timberlake, a Selfish című dalával itt a Rádió Moston. Szép napot kívánok mindenkinek, tartalmas napot. Hát biztos, hogy ez a hét tartalmas lesz már abból a szempontból is, hogy azért a suliba készülők, sőt az oviba készülők is már néhány olyan eseményen, bizonyos helyszíneken részt vehetnek, amivel egy kicsit szoktathatják magukat a gondolathoz és az érzéshez, hogy mindjárt kezdődik a tanév. Egyrészt a Mate Kaposvári kampusza ad otthont az egyetemi gólyatábornak idén is. Ma délután nyitják meg az eseményt, de még olyanról is tudok, hogy a héten lesz a leendő elsősöknek egy barátkozós nap, amikor még nem a tanulásról szól az, hogy összejönnek, hanem hogy megismerjék egymást. Na meg még arról is szólhat ez a hét, hogy beszerezze minden szülő minden szükséges eszközt, kelléket, hogy zökkenőmentesen induljon tényleg jövő héten majd a tanév. A legjobb slágerek zökkenőmentesen szólnak nálunk folyamatosan. Várunk benneteket például egy Lost Frequencies darabbal, és itt van Sia is, ez a Never Give You Up.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
3: Minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy sem.

Kovács Gergő és Sziszi közös dalát hallgattuk a rádió moston, ja nem, ez a címe volt. De igen, bizony, itt a legnagyobb slágerek szólnak, Collie Ray-től a Players mindjárt és Evermax-től a Salt, de előbb egy kicsit keményebb műfaj felé fordulunk, mégpedig a Guns N' Roses felé. 35 évvel a bemutatója után szeptember 3-án ismét mozikba kerül a Terminátor 2 az ítélet napja. James Cameron filmje felújított 4K-s és 3D-s változatban lesz látható Magyarországon. Na, Terminátor 2 ugye nem csak a filmtörténet egyik legnagyobb akciófilmje lett, hanem egy különös zenei találkozás helyszíne is, hiszen a You Could Be Mine című 1991-es darab összeforrt teljesen a filmmel, illetve hát természetesen lett egy külön útja is. Egyébként Slash, az együttes gitárosa elmondta később, hogy a

Avicii-től a Broken Arrows című dalt vettük elő a rádió moston. Egy perc elmúlt el 3:42, ideje asztalhoz ülni lassan, legalábbis az ebédre is fordítani egy kis időt, energiát, hogy aztán legyen később is energia minden másra. A rádió hallgatáshoz mondjuk sok energia nem kell, mindig legyünk ott a háttérben, duruzsoljunk, bármit is csináltok, és duruzsolni fog. A Eurythmics is nem sokára Miles Smith, Madonna, Jump című dalával hoz egy kis lendületet, még a délelőttben nem sok van vissza belőle, és itt van Selena Gomez is, ez az In the Dark című dala.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Lezuhant a Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnokon. Ezen a héten gyűjtik a családi házaknál a használt sütőolajat. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnokon. A Kecskemétről felszálló gép a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le, a baleset oka pedig egyelőre nem ismert. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, állapota stabil, megfigyelésre mentőhelikopterrel kórházba szállították. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép honvédségi területen érjen földet. Más nem sérült meg a balesetben, és civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Ma az északnyugati város részben és a Kisgáton, kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerden a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényekbe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Vádat emeltek egy nő ellen, aki idén júniusban bántalmazott egy tanárt egy Barcs környéki iskolában. A nő úgy értesült, hogy a pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkozódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya két kézzel mellkason lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az édesanyát, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. Jól halad a paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Hétfőre a négy blokkból már három teljes kapacitással termelt, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel. Mind a 8 fűtéshez szükséges szivattyú rendszert beüzemelték, és már az utolsó blokk visszakapcsolása is zajlik. A tervek szerint szerdára az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményt. Közben tovább épül a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakított fenékküszöb is. A munkálatok eddig 15-20 cm-rel emelték meg a vízszintet az erőműnél. A klímaváltozás már a költöző madarak útrakelésének időpontját is megváltoztatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a szárazság, a táplálék mennyiségének változása és a növények korábbi érése miatt több madárfaj is hamarabb indulhat dél felé. A gólyák esetében ez különösen látványos. Az elmúlt években már augusztus elején összegyűlnek a nagyobb csapatok, augusztus 20-ára pedig általában alig marad belőlük Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a napos, száraz, kellemes nyári idő, a hőmérséklet 28-30 fok környékén tetőzik. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat, csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Csodálatos délutánt kívánok mindenkinek, és jó hangulatot, bármit is csináltok, bármennyire is rohanós a napotok, persze vigyázzatok magatokra, a kapkodásnak sosincs jó vége, nem csak az utakon, hanem egyébként sem, de az utakon még inkább legyetek figyelmesek és türelmesek. Várom a közlekedési infóitokat is, 70-32-32-355, ide küldhetitek. Lenny Kravitz dalát küldöm én nektek, az Are You Gonna Go My Way, szól mindjárt Alex Warren, Neil Square című újdonsága, és Sigala, Came Here For Love című dala után.

Rúzsa Magdi énekelte Légzés című dalát a Rádió Moston. A nyár pörgése talán még tart sokaknál. Rengeteg élmény és folyamatos készenlét azért nyomot hagy az energiarendszerünkben, főleg, hogyha már messze van a szabadság, az utazás, vagy az is jó pörgősen telt. Néha az ember a nyári Szabiról fáradtabban jön vissza, mint ahogy elment. Persze csak fizikailag, fejben szerintem azért sokan kitisztulnak még ilyenkor is rendesen. De aztán ősz elején különösen jót tesz, ha időt szánunk arra, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Jöhetnek majd nem sokára az őszi séták az erdőkben, a természetben. Leföldelheti a bennünk kavargó energiákat az, hogyha egy erdőben, akár egy parkban, vagy egy fákkal szegélyezett utcán levesszük a cipőnket néhány percre egy füves részen, és így sétálunk, közben tudatosan figyeljük a lehulló leveleket, majd a levegő illatát, a fény színét. Ez a fajta jelenlét segít abban, hogy a figyelmünket a jövőbeli aggodalmakról a jelenre irányítjuk, ami stabilizálhatja az idegrendszerünket. És kell bizony majd az ősszel is jó néhány alkalommal kifújnunk magunkat, ez biztos. Na de az esti séták során is gyűjthetünk be még sok-sok élményt, a csillagos égboltra feltekintve. A Coldplay hozza nekünk ezt a hangulatot, a Sky Full of Stars című dalukkal, mindjárt előbb Katy Perry énekel.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Programajánló.
1: A nyári szünet utolsó napjait is ki lehet használni egy kis mozizással. A Kultikban számos mesefilmmel várnak benneteket, de persze vannak kizárólag felnőtteknek szóló darabok is, így az Insidious köztünk járnak című misztikus film, vagy az Oak Street vége, ami szintén egy misztikus darab, és a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték. Csütörtöktől lesz újdonság, a Ted és a csodalámpa című családi animációs film, aztán a Kutya csillagkép című dráma, és a Nyolc lábú követők című horror. És ha már a filmeknél tartunk, holnap a magyar filmek történetéből hallhatunk számos érdekességet. A Takács Gyula Emlékházban Kéki Kálmán filmkultúra közvetítő és könyvtáros tart előadást délután 14:30-tól. Szó lesz a legelső magyar filmről, a toplistás nagy kasszasikerekről, a nemzetközi díjesőkről és a kaposvári mozikról is. A részvétel ingyenes, várnak minden érdeklődőt. Szerdán Petőrkén nyárzáró mesés családi összehangolóra várnak mindenkit. Délután 5 órától egy szülő-gyermek élményfoglalkozásról van szó, ahol lesz játék, zene és mese, közös éneklés, mondókázás, relaxáció és hangfürdő, örömteli, minőségi együtt töltött idő, és ezen van a hangsúly, mielőtt beindulna a nagyüzem, vagyis az iskola és az óvoda jövő héttől. Aztán lesz jótékony handicap futóverseny, ezen a héten is csütörtökön a Kinizsi lakótelepi futópályán 6 órára várnak mindenkit mozogni. Pénteken, augusztus 28-án 6 órától kertmozizhatunk a Bíbor Ligetben, az S-Parkban. 6 órától a Valami Amerika 1, este 8 órától pedig a Csini Baba című filmeket lehet megnézni. Ülő alkalmatosságot vigyetek magatokkal. Aztán szombaton nyárzáró buli lesz a szenior zenekarral a Desedán, de emellett, ha még a Balcsira elugranátok, akkor falunapot tartanak Szántódon, Lecsó Fesztivált rendeznek Balatonszárszón, és Sörfesztivál lesz Balatonföldváron.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Kompromisszumot. Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon.

0: Zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A Right Side Fred és Jaslyn Brown közös klasszikusa szólt a rádió moston. Folytatjuk Sophie Ellis Baxterrel még a hírekig. Lizzo is jön, meg a halott pénz, mert valami van a levegőben. De itt van nekünk Tiesto is, aki csak úgy ugrál a kontinensek között. Ma például Ibizán táncoltatja meg a közönséget, pár nap múlva pedig már Las Vegasban. Aztán visszajön Angliába, Spanyolországba, majd irány Kanada, és megint Amerika. Nem pihen egyelőre Tiesto. Don't Be Shy című dala forog nálunk.

0: Reklám.
1: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Kertmozival zárják a nyarat az Esparknál. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Jó napot kívánok, 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az Espark Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Szeptember közepéig látogatható a Kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Hazai meccse lesz hétközben a kaposvári Rákócinak. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a második helyen, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset idén. A Rákóczi-Paks 2 meccs szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részlete az érintett családokhoz. A támogatást automatikusan folyósítják, vagyis nem kell külön igényelni, és több mint 400 000 gyermeket érint. Szintén ma fizetik ki előre a szeptemberi családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második, ugyancsak 50 000 forintos részletét november végéig kapják meg a családok, azt már utalvány formájában. Csütörtökön hirdetik ki az idei pótfelvételi ponthatárokat, ekkor derül ki, hogy kik kezdhetik meg szeptemberben az egyetemi tanulmányaikat azok közül, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. Az eredményeket a Felvi oldalán teszik közzé. Akik jelentkezéskor megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. Baktériumot találtak a Lidl egyik proteines csokoládi ízű pudingjában, ezért visszahívták a terméket. A probléma a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein pudingot érinti. A kimutatott baktérium hányást, hasmenést és hasi fájdalmat is okozhat, a fertőzés azonban általában enyhe és rövid ideig tart. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a napos, száraz, kellemes nyári idő. A hőmérséklet 28-30 fok környékén tetőzik. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
3: Györfi Betta.
4: Szép és mosolygos délutánt kívánok mindenkinek 5 perccel 1 óra után. Az autóban is mosolyogjatok, és nem csak azért, mert fotó készülhet rólatok. Ha betartjátok a sebességhatárokat mindenhol, akkor nem fog legörbülni a szátok egy későbbi büntetés miatt. A friss infónk az, hogy a Jutai úton a Kapos Filnél kint állnak a rendőrök, és mérik a sebességet. 70-32-32-355. Ha tudtok hasonlókról, akkor csak írjátok meg nekünk. Mint egy jel, érkezik Kovalszky meg a Vega nem sokára, de most Purple Disco Machine és Kungs párosával bulizunk, ez a Substitution.

címmel szólt a Fecenc Most Lágere a Rádió Moston. Érezzétek is jól magatokat, és töltsétek meg még ezt az egy hetet, sőt a hétvégét is, a nyár utolsó hétvégéjét olyan programokkal, eseményekkel, ahol igazán és amivel igazán jól érzitek magatokat. Még a Kult Kikötő egy utolsó előadásra hív benneteket. Balatonföldváron pénteken este 8:30-tól lesz megtekinthető a Szókratész védőbeszéde című darab. Aztán ezennel zárul ez az esemény sorozat is, de jövőre is biztos, hogy lesz Kult Kikötő is, mi arról is hírt adunk. Viszont várunk benneteket most egy Maroon 5 dallal, a Wait cíművel jön Dua Lipa.

0: Időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Szép nyári napunk van ma, 30-31 fokos hőmérséklettel szikrázó napsütéssel, nos ez holnap egy kicsit megváltozni látszik. Megjönnek a felhők a hajnali órákra, 17 fokig hűl vissza addigra a levegő, délelőtt még sok napsütésben bízhatunk, aztán déltől érkeznek majd a felhők, amik hoznak esőt is. Elvileg a délutáni órákban többször egy-egy zápor zivatar kialakulhat, a maximum 25 fok lesz holnap. Marad a sok felhő még kedden este is, szerdára már kevesebbet ígérnek, és jön a felmelegedés, megint sok napsütéssel, 27 fok, aztán csütörtökön már 33 fok valószínű, és még péntekre hoz nekünk kánikulát a nyár 35 fokkal. Hétvégére visszaesik a hőmérséklet egy hidegfrontnak és némi csapadéknak meg szélnek, köszönhetően 28-29 fokig, de nagyon kellemes idő lesz az is, és még a jövő hét is ugyanilyen időt tartogat nekünk is, szél szeszélyesebbet a hét közepétől, amikor egy-egy zápor zivatar bármikor kialakulhat, de általában 30 fok körül lesznek a délutáni hőmérsékletek.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Egy kis iszogatás jó társaságban mindig jó ötlet. Ezúttal Joel Corey-val és Rita Orával tettük ezt meg. A Drinking című dalukat hallgattuk a rádió moston. A hírekig még jön Nelly Furtado, illetve Offenbach és Norma Jean Martin közösen az Overdrive című dallal, amire megint csak rácsodálkoztam, hogy ez egy 2023-as darab. Elképesztő, hogy rohan az idő, hogy mióta hallgatjuk már örömmel. Na de Olly Murs is érkezik a Dance With Me Tonight című dalával, és itt van Teddy Swims. Ez a Bad Dreams most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Hírek most!
1: Ezen a héten gyűjtik a családi házaknál a használt sütőolajat. Október 2-án lesz a Csiky Gergely Színház első nagyszínpadi bemutatója. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Ma az északnyugati város részben és a Kisgáton, kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényekbe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra kerül többek között a Valahol Európában, a Szent Iváni éjjálom és a Miniszter félrelép is. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Mozgalmasan telt a hosszú hétvége a balatoni vízi rendőröknek. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint augusztus 20-a és 23-a között 14 esetben összesen 17 embert mentettek ki a tóból. Leggyakrabban a hirtelen feltámadó szél miatt kerültek bajba a parttól távolabb evező szaposok, kajakosok és szörfösök, de felborult kishajók utasainak és kimerült úszóknak is segítettek. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vízen mindig érdemes figyelni a viharjelzést, bizonytalan úszástudás esetén pedig mentőmellényt kell viselni. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnokon. A Kecskemétről felszálló gép a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le, a baleset oka pedig egyelőre nem ismert. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, állapota stabil, megfigyelésre mentőhelikopterrel kórházba szállították. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép honvédségi területen érjen földet. Más nem sérült meg a balesetben, és civil infrastruktúrában sem keletkezett kár.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is marad a napos, száraz, kellemes nyári idő. A hőmérséklet 28-30 fok környékén tetőzik. Holnap változékonyabb lesz az idő, egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Hamarosan egy ifjú amerikai énekesnővel fogunk megismerkedni, Gracie Abrams-szel, aki már Taylor Swift koncertjén nyitó fellépőként is ott volt. A Mini Bar című dalát hozza nem sokára, de előtte még Jess Clint hallgatjuk, és a Hold My Hand címűt.

London Beach lágerét játszottuk nektek, az I've Been Thinking About You-t 1999-ből a Rádió Moston. Hiába lassan vége a nyárnak, az ősz is tartogat nekünk sok mindent a városban. Fesztivál, fesztivál hátán. Ahogy az lenni szokott, a Ripronai Fesztivál szeptember első hétvégéjén, szeptember 5-én és 6-án a belvárosban több koncerttel várnak benneteket és színes eseményekkel, na de lesz Mész Fesztivál is szeptember 11-i hétvégén. Természetesen lesznek szórakoztató programok is, de a hangsúly megint a méhészeti termékeken van, a mézvásáron, mint a szorgos hangyák. Gyűjtsétek be ti is a télire valót. Természetesen majd a programok részleteit folyamatosan mondani fogjuk, hogy ne maradjatok le semmiről. Amivel viszont most folytatjuk, az Doja Cat dala lesz, de Justin Bieber beelőzte a Peaches.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez Elferben dala volt, a Little Hollywood című, a rádió moston hallgattuk, és fogjuk megint Eva Maxet, aki ezúttal a Spot a Fake című dalát hozza, de a Deep Dish is zenélni fog nekünk. Egyébként a nyáron hazánkba járt a DJ páros, Say Hello című dalukat adjuk mi elő, illetve Dash is érkezik most egy levéllel, aki legutóbb a Strandfesztiválon őrítette meg a közönségét az elmúlt hétvégén. Lehet, hogy van, akikben visszaidézzük ezt az élményt.

Robbie Williams énekelte a nagyon szép Angel című dalát a Rádió Moston. Kellemes társaságban töltjük ezt a napot is, és nem magányosan. Bár a WHO adatai szerint az emberek 16%-a megtapasztalta már a magányt valamikor az élete folyamán. Ez az érzés minden korosztálynál előfordul, sőt a fiatalok különösen érintettek állítólag benne. Érdekes, hogy a magányos emberekkel kapcsolatban a mogorvaság, rossz kedv vagy negatív életszemlélet jut eszünkbe, vagyis hát sokaknak, pedig a magány nem feltétlenül párosul ezekkel a jellemzőkkel. A tudósok most arra szerettek volna választ kapni, hogy a magányos emberek emlékezete valóban csak a rosszra korlátozódik-e. És meglepő az eredmény, mert kiderült, hogy ez nem így van. A vizsgálat eredménye azt valószínűsíti, hogy aki magányos, az nem válik negatívabbá, ahogy legtöbbször ezt sokan feltételezik. Sokkal inkább a probléma az, hogy a magányos emberek számára nehezebb felidézni a kellemes társas emlékeket, amiből minél több kellene. Ezért aki nyit felétek, azt fogadjátok szeretettel. És ti is bátran nyissatok mások felé. Így alakulnak ki a jó kis társas kapcsolatok, akár barátságok, szerelmek, vagy valami más, ami kicsit őrült. Pápai Jöci és Lotfi Begi jön most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Cherry Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Szombaton lesz a kaposfüredi káposztás nap. Gyakorlatozás közben zuhant le a Gripen vadászgép. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek. Egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Vádat emeltek egy nő ellen, aki idén júniusban bántalmazott egy tanárt egy Barcs környéki iskolában. A nő úgy értesült, hogy a pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkozódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya két kézzel mellkasón lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az édesanyát, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. Légi harcgyakorlat közben hibásodott meg a Szolnokon, hétfőn lezuhant Gripen vadászgép. A gép műszerei menet közben leálltak, a pilóta azonban az utolsó pillanatig irányította a Gripent, majd a földetérés után katapultált. A gép ezt követően kigyulladt, a tűzoltók pedig 5 percen belül megkezdték az oltását. A fedélzeten rakéták és gépágyulőszerek is voltak. A pilóta jól van, megfigyelésre a budapesti Honvéd kórházba szállították. A baleset pontos okát a fekete doboz vizsgálata után tudják megállapítani. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskolakezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és toldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a napos, mérsékelten meleg idő. A hőmérséklet 28-29 fok környékén alakul. Holnap változékonyabb lesz az idő, és egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában.
7: Győrti Betta.
8: Együtt repülünk most a gondolatok szárnyán valahová, ahol bárcsak lennék. A Honey Beast és Daniel Figergő közös dala szól ezzel a címmel mindjárt. Egy Siren, Azizám címűje után.

Ez egy gyönyörű nap volt. A szószoros értelmében is remélem, de a Beautiful Day című YouTube-dalt hallgattuk az imént a rádió moston. Amúgy tényleg milyen napotok volt? Remélem sok kedves emberrel találkoztatok, és ez fordítva is igaz, vagyis ti is ilyen kellemes hatással voltatok másokra. Sokáig azt hangoztatták, hogyha jól vagyunk felöltözve, azzal már meg is nyertük a csatát, már hogyha először találkozunk valakivel. A kutatások viszont mást mondanak, vagyis nem az öltözékünket figyelik meg rajtunk az emberek valójában legelőször. Persze számít a ruha, de nem ez az első jel, amit az agyunk feldolgoz, amikor valakivel találkozunk. A pszichológiai kutatások szerint egy első benyomás kialakulása néhány másodpercen belül megtörténik, még mielőtt bármit is mondanánk egymásnak. Ebben az időben az agyunk egyszerre több csatornáról gyűjt információt, arckifejezésről, testtartásról, hangszínről, tekintetkontaktusról, és ezeket egyszerre próbálja értelmezni, nem egymás után. Szóval, a kutatók szerint az arckifejezés az egyik legerősebb és leggyorsabban feldolgozott jel. Az agyunk különösen érzékeny az úgynevezett mikroarckifejezésekre, azokra a nagyon rövid, tudatosan alig kontrollálható arcmozdulatokra, amelyek gyakran elárulják a valódi hangulatot, még mielőtt a szavak vagy a testtartás bármit is közölnének. Ugyanakkor még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a megjelenésnek nincs szerepe. A kutatások szerint a gondozottság, vagyis hogy valaki ápoltnak és igényesnek tűnik-e, sokkal nagyobb hatással van az összképre, mint az, hogy mennyibe került az adott ruhadarab. Egy igényesen összeállított, de egyszerű szett sokkal pozitívabb benyomást kelt, mint egy drága darab, ami mellé nem társul gondos megjelenés. Tehát, ha legközelebb egy fontos találkozó előtt álltok, készülődtök, érdemes nem csak a szettre figyelni, hanem arra is, hogy nyugodtak és magabiztosak legyetek, mert ez az, ami az egész benyomást hitelessé teszi. A mosoly pedig, ha őszinte, sokszor többet dob a benyomáson, mint bármi más, amire tudatosan készülünk. Remélem mosoly csal az arcotokra. Daniel Szívi dala is, ez a Love is a Gun.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra. Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió

Mindezek dala volt, a That's What I Want című a Rádió Moston. Mi az, amit ti akartok most, 3:30 után? Lazítani gondolom, pihenni, valami kedvetekre valót csinálni. Kedvetekre való emberkékkel körülöttetek. Bízom benne, ha nem is most, de hamarosan eljön az ideje. Egy kis lazulásnak jazz és bor társaságában. Na, ezt nyújtjuk mi utóbbit. Itt Fábián Julival és Zuhekerrel folytatjuk, aztán jön egy kis espresszó és a frissítő Sabrina Carpentertől, de még Eminemet és Taylor Swiftet is várjuk, szóval nem semmi a felhozatal, ugye? Hey!

giga szupersztárt, Taylor Swiftet hallgattuk, és az Opelight című dalát a rádió moston. Hazánkban még várni kell arra, hogy koncertet adjon, de reméljük egyszer eljut ide is, ha már bejárta szinte az egész világot. 149 állomásból állt az a turnéja, ami 2024 decemberében ért véget Vancouverben. Ázsiát, Ausztráliát, Európát, Amerikát is érintette. 2,2 milliárd dolláros bruttó bevétellel ez lett a történelem első olyan koncertturnéja, amely átlépte a 2 milliárd dolláros határt. Konkrétan gazdasági szinten is éreztette hatását. Például az Egyesült Államok gazdaságához 4 milliárd dollárral járult hozzá. Ennyit költöttek a rajongók az utazásra, szállásra, étkezésre, valamint ajándéktárgyakra. De más országokban is a gazdasági hatás megmutatkozott, ahogy valószínűleg ugyanez elmondható egy Coldplay, Metallica vagy Rolling Stones Ed Sheeran koncertről, hiszen egyaránt két-két turnéval szerepelnek a legjobb 20 között. Hazánkban szép kis koncertsorozatot ad minden évben a Follow the Flow, a holnap küszöbén érkeznek hozzánk Billy Joel után.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísér.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
2: Desedai Pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai Pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Ma az északnyugati város részben és a Kisgáton, kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényekbe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet. Más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. 134 alkalommal volt szükség a somogyi tűzoltók segítségére az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. Több közlekedési balesetnél is segítettek, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, két utasát kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból és kórházba szállították. Mozgalmasan telt a hosszú hétvége a balatoni vízi rendőröknek. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint augusztus 20-a és 23-a között 14 esetben összesen 17 embert mentettek ki a tóból. Leggyakrabban a hirtelen feltámadó szél miatt kerültek bajba a parttól távolabb evező szaposok, kajakosok és szörfösök, de felborult kishajók utasainak és kimerült úszóknak is segítettek. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vízen mindig érdemes figyelni a viharjelzést, bizonytalan úszástudás esetén pedig mentőmellényt kell viselni. Jól halad a Paksi atomerőmű teljesítményének helyreállítása. Hétfőre a 4 blokkból már 3 teljes kapacitással termelt, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel. Mind a 8 hűtéshez szükséges szivattyú rendszert beüzemelték, és már az utolsó blokk visszakapcsolása is zajlik. A tervek szerint szerdára az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményt. Közben tovább épül a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakított fenékküszöb is. A munkálatok eddig 15-20 cm-rel emelték meg a vízszintet az erőműnél. A klímaváltozás már a költöző madarak útrakelésének időpontját is megváltoztatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője szerint a szárazság, a táplálék mennyiségének változása és a növények korábbi érése miatt több madárfaj is hamarabb indulhat dél felé. A gólyák esetében ez különösen látványos. Az elmúlt években már augusztus elején összegyűlnek a nagyobb csapatok, augusztus 20-ára pedig általában alig maradt belőlük Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a napos, mérsékelten meleg idő. A hőmérséklet 28-29 fok környékén alakul. Holnap változékonyabb lesz az idő, és egy-egy zápor is előfordulhat. Csütörtök pénteken viszont 30-34 fokos kánikula várható majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
6: Györfi Betta.
7: Ne hagyjatok egyedül a táncparketten, Carly Rae Jepsen is ezt kéri. Don't Leave Me on the Dance Floor című újdonságát ismerjük meg nem sokára, de lustálkodni is fogunk Bruno Mars-szal, illetve itt van most Miles Smith. Maradjatok velünk!

Purple Disco Machine dalát hallgattuk, a Beat of Your Heart címűt, ami megdobogtatta a szíveteket, bízom benne. A rádió moston szólt, 3 perccel múlt el 4:45. Hát Brian Adams és Melanie C is szeretné megdobogtatni a szíveteket, meg Joe Jonas és a Depeche Mode, illetve a Depeche Mode rajongók szívét szeretnék megdobogtatni egy különleges eseménnyel. A 101 hangról szerintem hallottatok már, tavaly nagy sikerrel mutatták be ezt az előadást, szimfonikus zenekarral, rock zenekarral és nagyon tehetséges neves előadókkal, magyar előadókkal keltettek életre Depeche Mode dalokat, és a siker akkora volt, hogy ezt idén is folytatják. Most más dalok is bekerültek a repertoárba, december 10-én az MVM Dome-ban lesz ez a nagyszabású koncert, ami aztán eljut külföldre is, jön Berlin, Olaszország, Franciaország, és már a tengeren túlról, Amerikából, Amsterdamból, mindenhonnan megkeresték a csapatot, akikkel fogok beszélgetni a közeljövőben, és megtudhattok minden részletet az előadással kapcsolatban, olyan különleges részletet is, hogy a megyeszékhelyekről buszokat indítanak a december 10-i budapesti előadásra. Nem kell gondolkodni és idegeskedni azon tehát, hogy hogy juttok fel, sőt a buszban már lehet fölfelé bulizni és hangolódni, aztán valami egészen különleges formában hallgatni a Depeche Mode dalokat, amikből most jön egy eredeti, a Precious című.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma már a Kapospont is foglalkozik azzal, hogy iskolatáska, tornacipő, toltartó, füzetek és ceruzák több 10 000 forintba kerül egy-egy gyermek iskola kezdése, a szülők körültekintően vásárolnak. A közjó szolgálata és a közösségvédelme ez Szent István öröksége augusztus 20-a ünnepi programjai Kaposváron a Kossuth téren kezdődtek. Családok százai látogattak ki nemzeti ünnepünkön a Városligetbe, és ott egyebek közt a Magyar Banda és az esti tűzijáték szórakoztatta a közönséget. Ezt is megmutatjuk ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Augusztus 27-én 10 és 12 óra között a Rádió Most élőben jelentkezik a Kaposvárkártól. Próbáld ki a legújabb Cherry modelleket, amelyek szuperakciós áron kaphatók. Ráadásként az aznap vásárolt autókhoz a metálfényezés csak fele annyiba kerül. Találkozzunk a Pécsi utca 4-ben a Rákóczi focipálya mellett. Augusztus 27-e, 10 óra, Rádió Most kitelepülés a Kaposvárkárnál. Kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Red Chili Peppers zenélt a rádió moston, egy percen múlt el 3:45, még egy kis utazásra hívnak benneteket, időutazásra is. 1986-ból hallgatjuk a Vajás Vajás című klasszikust. Elok és Kelly napjainkból hozza a Dive Into Me címűt, és a Black Eyed Peas is érkezik, de előbb még az Alkonyi zónába vezetlek benneteket Ariana Grande társaságában, és ezzel én is megkezdem utamat innen ki a stúdióból, de nem sokáig leszek távol, hiszen holnap reggel együtt kezdhetjük a napot. Remélem itt lesztek ti is a 91.2, mert én Tuti. Györfi Bettát hallottátok, kellemes délután, szép estét mindenkinek.

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll? Gyors, megbízható telefonjavítást keresel, szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket. Az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Megérkezett a BYD Kaposvárra. Fedezd fel a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit a Schneider Autóházban. Most nyitási akcióval várunk. Minden új BYD mellé fali töltőt adunk szeptember 30-ig. Ismerd meg, próbáld ki, és válaszd a jövő autóját. BYD Kaposvár, Schneider Autóház, Elődvezér utca 1.
0: Reklám hangzott el. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. augusztus 24-e hétfő 18 óra van. A rádió most helyi hírösszefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. A héten szállítják el a sütőolajat. A családi házaknál keletkezett használt sütőolajat gyűjtik be ezen a héten Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecerhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi városrész kerül sorra. A zöld gyűjtőedénybe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat beleönteni tilos. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Minden generáció megtalálja a számára szimpatikus színdarabot. A Csiky Gergely Színház a 2026-2027-es idényre 10 bemutatóval készül. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulata ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában, a Szent Ivánéi Álom és a Miniszter félrelép is. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. Káposztás nap Kaposfüreden. Ismét káposztás ételek illata lesz érezhető a hétvégén Kaposfüreden. Szombaton rendezik meg ugyanis a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellel nevezhetnek, egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Valami Amerika és Csini Baba. Ezen a héten pénteken az Espark Bíbor ligetében kertmozival zárják a nyarat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini Babát vetítik. A helyszíre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik székeket vigyenek magukkal. Zárt körű rendezvény lesz a virágfürdőben. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni ezt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzátartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. A tűzoltók is felfedezhették az új buszokat. Megismerkedtek a város új elektromos buszaival a kaposvári tűzoltók is. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükség lehet a beavatkozáshoz. Magyar Krisztina és Magyar Márta alkotásai láthatók. Kaposváron a kormányhivatal galériájának új kiállítása a szeptember közepéig látogatható. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár, Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Viharkárok, szabadtéri tüzek, súlyos balesetek. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén 134 riasztást kaptak a somogyi tűzoltók. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. 25 tűzesethez is vonultak. 4 épületben csaptak fel a lángok, 18 alkalommal pedig szabadtéri tüzet oltottak. Szabad hídvég közelében csaknem 8 hektár égett le, Siófokon pedig az erős szél nehezítette az aljnövényzet oltását. Több közlekedési balesetén is segítettek a tűzoltók, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, 2 utasát pedig kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból, őt szintén kórházba szállították. Felfüggesztettet érhet a tanár felpofozása. Tanárt bántalmazott egy nő idén júniusban egy Barcs környéki iskolában, ezért vádat emeltek ellene. A nő úgy értesült, hogy egy pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkozódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya 2 kézzel mellkason lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az anyát, és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. 4 nap alatt 17 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. A balatoni vízirendőröknek mozgalmasan telt a hosszú hétvége. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint augusztus 20-a és 23-a között 14 esetben összesen 17 embert mentettek ki a tóból. Leggyakrabban a hirtelen feltámadó szél miatt kerültek bajba, a parttól távol a bevező száposok, kajakosok, valamint szörfösök, de felborult kis hajók utasainak és kimerült úszóknak is segítettek. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vízen mindig érdemes figyelni a viharjelzést, bizonytalan úszástudás esetén pedig mentőmellényt kell viselni. A krónika végén pedig egy sporthír. Hétközi bajnoki a cukorgyári gödörben. Na, a kaposvári Rákóczinak hazai meccse lesz hétközben. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a tabella második helyén, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset. A Rákóczi Paks 2 mérkőzés szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra kerül többek között a Valahol Európában a Szent Iván éjjálom és a Miniszter félrelépés. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényben kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Szeptember közepéig látogatható a Kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Légi harcgyakorlat közben hibásodott meg a Szolnokon hétfőn lezuhant Gripen vadászgép. A gép műszerei menet közben leálltak, a pilóta azonban az utolsó pillanatig irányította a Gripent, majd a földetérés után katapultált. A gép ezt követően kigyulladt, a tűzoltók pedig 5 percen belül megkezdték az oltását. A fedélzeten rakéták és gépágyulőszerek is voltak. A pilóta jól van, megfigyelésre a budapesti Honvéd kórházba szállították. A baleset pontos okát a fekete doboz vizsgálata után tudják megállapítani. Ütörtökön kezdődik és 3 napon át tart az Inota Fesztivál Várpalota mellett. A különleges eseményt 4. alkalommal rendezik meg az egykori inotai erőmű területén, ahol elektronikus zenei programokkal és látványos fényművészeti alkotásokkal várják a közönséget. A hűtőtornyoknál és a turbina csarnokban számos külföldi előadó lép fel, többek között a berlini techno egyik legismertebb alakja, Ben Clock is. A fesztivál szombatig tart.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában tiszta lesz az ég és 22-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden már többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd. Rádió Most. New truck, big

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek. Egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az S-Park Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni azt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzá tartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskola kezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és toldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni. 35 év után újra mozivászóra kerül a Terminátor 2 az ítélet napja. James Cameron klasszikusát felújított 4K-s változatban vetítik szeptembertől több magyar moziban, eredeti magyar szinkronnal, illetve angolul magyar felirattal is. A film mindössze 2 hétig lesz látható a hazai mozikban. Kaposváron a Kultik moziban 3 alkalommal vetítik, szeptember 4-én és 8-án magyar szinkronnal, szeptember 6-án pedig eredeti nyelven magyar felirattal lehet megnézni.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 22-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden már többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Egy fárasztó nap után néhány üdítős sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. A héten szállítják el a sütőolajat. A családi házaknál keletkezett használt sütőolajat gyűjtik be ezen a héten Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecerhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi városrész kerül sorra. A zöld gyűjtőedénybe kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat beleönteni tilos. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Minden generáció megtalálja a számára szimpatikus színdarabot. A Csiky Gergely Színház a 2026-2027-es idényre 10 bemutatóval készül. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulata ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra került többek között a Valahol Európában a Szent Ivánéi Álom és a Miniszter félrelép is. Az első nagy színpadi bemutató az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitai Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. Káposztás nap Kaposfüreden. Ismét káposztás ételek illata lesz érezhető a hétvégén Kaposfüreden. Szombaton rendezik meg ugyanis a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellel nevezhetnek, egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. A tűzoltók is felfedezhették az új buszokat. Megismerkedtek a város új elektromos buszaival a kaposvári tűzoltók is. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükség lehet a beavatkozáshoz. Zárt körű rendezvény lesz a virágfürdőben. Zárva lesz szerdán a kaposvári virágfürdőben a szabadtéri élményfürdő. Az intézmény közlése szerint zárt körű rendezvény miatt egész nap nem lehet majd használni ezt a részleget. A fürdő többi része a megszokott módon várja a vendégeket. A fedett élményfürdő és a hozzátartozó kültéri medencék, valamint a termál, az úszoda és a wellness részleg is zavartalanul működik majd. Felfüggesztettet érhet a tanár felpofozása. Tanárt bántalmazott egy nő idén júniusban egy Barcs környéki iskolában, ezért vádat emeltek ellene. A nő úgy értesült, hogy egy pedagógus megütötte a fiát, ezért még aznap bement az intézménybe, ahol szitkózódva kereste a tanárnőt. Amikor a pedagógus odalépett hozzá, az anya két kézzel mellkason lökte, majd arcon ütötte. A további bántalmazást az iskolaőr és egy takarítónő akadályozta meg, akik lefogták a nőt és kikísérték az épületből. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja az anyát és felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott vele szemben. Viharkárok, szabadtéri tüzek, súlyos balesetek. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén 134 riasztást kaptak a somogyi tűzoltók. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. 25 tűzesethez is vonultak, 4 épületben csaptak fel a lángok, 18 alkalommal pedig szabadtéri tüzet oltottak. Szabad hídvég közelében csaknem 8 hektár égett le, Siófokon pedig az erős szél nehezítette az aljnövényzet oltását. Több közlekedési balesetén is segítettek a tűzoltók, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, két utasát pedig kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból, őt szintén kórházba szállították. Valami Amerika és Csini baba. Ezen a héten pénteken az S-Park Bíbor ligetében kertmozival zárják a nyarat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszíre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik székeket vigyenek magukkal. Magyar Krisztina és Magyar Márta alkotásai láthatók. Kaposváron a kormányhivatal galériájának új kiállítása a szeptember közepéig látogatható. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár, Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témai művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. 4 nap alatt 17 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. A balatoni vízirendőröknek mozgalmasan telt a hosszú hétvége. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint augusztus 20-a és 23-a között 14 esetben összesen 17 embert mentettek ki a tóból. Leggyakrabban a hirtelen feltámadó szél miatt kerültek bajba. A parttól távolabb bevező száposok, kajakosok, valamint szörfösök, de felborult kishajók utasainak és kimerült úszóknak is segítettek. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a vízen mindig érdemes figyelni a viharjelzést, bizonytalan úszástudás esetén pedig mentőmellényt kell viselni. Hétközi bajnoki a cukorgyári Gödörben. A kaposvári Rákócinak hazai meccse lesz hétközben. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a tabella második helyén, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset. A Rákóczi-Paks 2 mérkőzés szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Este általában tiszta lesz az ég és 22-24 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden már többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: A funkit vagy a rappet, a legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten szombaton rendezik meg Kaposfüreden a káposztás ételek főzőversenyét. A csapatok bármilyen étellen nevezhetnek. Egyetlen kikötés van, káposzta mindenképpen legyen benne. A nevezők 3 kg húst és 2 kg savanyúságot kapnak. A főzés reggel 7:30-kor kezdődik, az eredményhirdetést pedig délután 1 óra körül tartják. A nap folyamán zenével, kiállítással, a gyerekeknek pedig többek között ugrálóvárral, arcfestéssel, hordóvonattal és népi játékokkal is készülnek. Kertmozival zárják a nyarat ezen a héten pénteken az Espark Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Szeptember közepéig látogatható a Kormányhivatal galériájának új kiállítása Kaposváron. A Szálak Földtől Égig című tárlaton a kaposvári felmenőkkel rendelkező testvérpár Magyar Krisztina grafikus művész és Magyar Márta keramikus művész alkotásait mutatják be. A kiállításon főként szakrális témájú művek kaptak helyet. A tárlat szeptember 18-áig tekinthető meg. Csütörtökön hirdetik ki az idei pótfelvételi ponthatárokat, ekkor derül ki, hogy kik kezdhetik meg szeptemberben az egyetemi tanulmányaikat azok közül, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. Az eredményeket a felvi oldalán teszik közzé. Akik jelentkezéskor megadták a telefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről. Baktériumot találtak a Lidl egyik proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért visszahívták a terméket. A probléma a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein pudingot érinti. A kimutatott baktérium hányást, hasmenést és hasi fájdalmat is okozhat, a fertőzés azonban általában enyhe és rövid ideig tart. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el. A szokásosnál korábban kezdődött idén a szüret, ezért már most érdemes figyelni a mustgáz veszélyére a boros pincékben. A must erjedése közben széndioxid keletkezik, amely kiszoríthatja az oxigént, így rosszul létet, súlyos esetben pedig fulladást is okozhat. A pincéket ezért alaposan ki kell szellőztetni, a hagyományos gyertyapróba pedig önmagában nem ad biztos védelmet. Ha valaki rosszul lesz a pincében, nem szabad utána menni, hanem azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi város rész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényben kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. Hazai meccse lesz hétközben a kaposvári Rákócinak. Az együttes szerdán a Paks 2-t fogadja a labdarúgó NB3 délnyugati csoport 5. fordulójában. A Rákóczi jelenleg 100%-os mérleggel áll a második helyen, miután mindhárom bajnoki meccsét megnyerte eddig. A Paks 2 ezzel szemben még nem nyert meccset idén. A Rákóczi Paks 2 meccs szerdán délután 17:30-kor kezdődik majd a Rákóczi stadionban. Új helyekkel és programokkal bűvült a Best of Balaton kedvenceinek listája. A 2021-ben indult kezdeményezésben ismert emberek és balatoni szakemberek ajánlják azokat a helyeket és élményeket, amelyeket szerintük érdemes felfedezni a tónál. Idén több somogyi kedvenc is felkerült a listára, köztük a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi Mú fagyibár, az Amárdi Paprika csárda és a Tölgyfa étterem, valamint a Siófoki víztorony és a Kőröshegyi völgyhíd. Az ajánlások célja az is, hogy megmutassák, a Balaton nem csak nyáron kínál programokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Keres

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

szeret, nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: dolog.
1: 91.2 Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. 10 bemutatóval készül a 2026-2027-es idényre a Csiky Gergely Színház. Nagy Viktor igazgató a hétfői évadnyitó társulati ülésen azt mondta, a repertoárt úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon benne érdekes előadást. Színpadra kerül többek között a Valahol Európában a Szent Iván éjjálom és a Miniszter félrelépés. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt a társulati ülésen, hogy a színház éves költségvetése 1,7 milliárd forint, és a működéshez szükséges forrás 2029-ig biztosított. A társulathoz állandó rendezőként csatlakozott Hargitay Iván, színművészként pedig visszatért Hűse Csaba. Az első nagyszínpadi bemutató az egy Csók és más semmi című zenés vígjáték lesz október 2-án. A kaposvári tűzoltók is megismerkedtek a város új elektromos buszaival. A közelmúltban 13 új busz érkezett Kaposvárra, a hivatásos tűzoltóknak pedig külön bemutatták a járművek műszaki felépítését és akkumulátorrendszerét. Emellett azokat a biztonsági tudnivalókat is átbeszélték, amelyekre egy esetleges baleset vagy tűzeset során szükségük lehet a beavatkozáskor. Légi harcgyakorlat közben hibásodott meg a Szolnokon, hétfőn lezuhant Gripen vadászgép. A gép műszerei menet közben leálltak, a pilóta azonban az utolsó pillanatig irányította a Gripent, majd a földetérés után katapultált. A gép ezt követően kigyulladt, a tűzoltók pedig 5 percen belül megkezdték az oltását. A fedélzeten rakéták és gépágyulőszerek is voltak. A pilóta jól van, megfigyelésre a budapesti Honvéd kórházba szállították. A baleset pontos okát a fekete doboz vizsgálata után tudják megállapítani.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: mondj, hogy emlékszel!
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten ismét begyűjtik a családi házaknál keletkezett használt sütőolajat Kaposváron. Kedden a Donnerben és a Rómahegyen, szerdán a Cserben és a Kecelhegyen járnak a gyűjtőautók. Csütörtökön a Belváros és a Tüskevár, pénteken pedig Kaposfüred, Toponár és a Nádasdi városrész kerül sorra. A zöld gyűjtőedényben kizárólag szobahőmérsékletű használt sütőolaj kerülhet, más zsíradékot vagy például motorolajat tilos beleönteni. Az edényt a gyűjtés napján az ingatlan elé jól látható és könnyen megközelíthető helyre kell kihelyezni. 134 alkalommal volt szükség a somogyi tűzoltók segítségére az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A legtöbb munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak adták. 93 helyszínen kellett motorfűrészt ragadniuk a tűzoltóknak a hétvégi vihar után. Több közlekedési balesetnél is segítettek, szombaton az M7-esen egy autó többször átfordult, két utasát kórházba vitték. Vasárnap éjjel pedig Kaposváron a Pécsi utcában villanyoszlopnak és betonkerítésnek csapódott egy kocsi. A sofőr az ütközéskor kizuhant az autóból és kórházba szállították. Biztonságosnak bizonyultak a fogyasztóvédelem által megvizsgált tanszerek. Az iskolakezdés előtt többek között tolltartókat, ceruza és toldíszvégeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek, és valamennyi termék megfelelt az előírásoknak. A laborban többek között azt vizsgálták, tartalmaznak-e egészségre káros nehéz fémeket vagy más veszélyes anyagokat. A fogyasztóvédelem ugyanakkor azt tanácsolja a szülőknek, hogy tanszervásárláskor az ár mellett a minőségre és a tartóságra is figyeljenek, a nyugtát pedig érdemes mindig megőrizni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekszik a felhőzet, a levegő hőmérséklete pedig 17 fokig csökken le. Kedden többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütésre számíthatunk, és egy-egy zápor is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson. Velünk.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.